0: kinek szünetel maga hegyei, bármilyen máta szerített infal. No, mi a bele? A fejte gyövete, szaudi, bárkum lelszínén a húzá, vagy kinek szünetel.
1: Ovintis, nem ak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: kinek szüne támogva hegyé, bármilyen gomáta szerített infal. No, mi a bele? A fete gyövete, szaudi, bárkumnál színén a húza, vagy kinek szüne.
1: Ovintis, ne mag informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.